közülöm. Alex pudel gyakor. Szemleg a lőbbel mi út? Múzika mennyibe buszkít. Ond utta az a dunnája való. Jelesztus, igazsus vannak. Ond lőbbel oda azt a nutt.